0: comment tu as mis les rien? Quelqu'un a l'eau?
1: Aïe! Hana, quoi qu'on m'a aimé, fille? Amonde, mon tour est bien en cachaï. Fatu normalisé, mais n'est Achon, tu es le fils de Bourou Nobio, et Nawe, Nablo tirage au sort. Ahandou, à Tchot, Teme, Teme, et ouais, du moto, du mot, Pedoué, à mon coin, Colway. Hé
0: hé, Bocalon, remonte, Neme, pas sort, Bello. Filet, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi,